0: Slušate Glas Hrvatske. Za nekoliko trenutaka čućete emisiju Radio Osijeka na mađarskom jeziku.
1: Horvát rádió és televízió. Az Eszéki Rádió magyar nyelvű adását hallhatják.

0: Köszöntjük tisztelt hallgatóinkat, jó estét kívánunk! Önök július 22-i magyar nyelvű adásunkat hallgatják. A többi munkatárs nevében Kutin Dániel kíván jó vételt az elkövetkező percekben.
1: Híreink következnek.
0: 89-en nőtt az afrikai sertéspesti is idei horvátországi gócainak száma, miután az elmúlt napokban 18 újabb kitörést azonosítottak, közölte Dávid Vlajcsics horvát mezőgazdasági miniszter. A fertőzések elsősorban az ország keleti részén, Eszékbaranya és Verőce-Dráva-Mente megyében jelentek meg. A július 15-i adatok szerint addig 75 gócot tartottak nyilván, 36-ot Eszékbaranya és 39-et pedig Verőce-Dráva-Mente megyében. Az év eleje óta 183 vaddisznónál is kimutatták a vírust. A miniszter szerint a járvány terjedésének egyik legnagyobb kockázatát a szabálytalan állatszállítás jelenti. Felidézte, a napokban egy varasdi állatorvos akadályozta meg mintegy 330 Kelet-Horvátországból érkezett sertés kirakodását az ország északi részén. Az állatokon nem voltak meg az előírt azonosító jelzések. A miniszter hangsúlyozta, hogy a teljes horvát sertés ágazat, közvetve pedig a horvát gazdaság is veszélybe kerülhet, és úgy bélte, sokan nincsenek tisztában azzal, hogy az ilyen szabályszegésekkel saját termelésüket kockáztatják. Eszékbaranya megyében 29, Verőce-Dráva-Mente megyében 20 település került védőkörzetbe, míg a megfigyelési övezet 88, illetve 40 települést érint. Ezeken a területeken korlátozták a sertések, valamint a sertéshúsból készült termékek szállítását és forgalmazását. A mezőgazdasági minisztérium felülvizsgálja a gazdaságok járványvédelmi intézkedéseit Verőce-Dráva-Mente, Pozsega-Szlavónia és Bródszáva-Mente megyében. Szükség esetén Eszékbaranya és Ókovár-Szerém megyében is újabb ellenőrzéseket rendelnek el. A miniszter szerint a horvát állam eddig 50,8 millió eurót fordított a járvány következményeinek enyhítésére és az érintett termelők támogatására. Az idén ebből 4,8 millió euró kártérítést fizettek ki 79 gazdálkodónak, további 3 millió eurót pedig a gazdaságok biobiztonsági feltételeinek javítására fordítottak. Lajcsics a jövő hétre összehívta az afrikai sertéspestis elleni védekezést irányító országos válságstábot, és egyeztetés kezdeményezett a Horvát Vadászszövetséggel a vaddisznóállomány fokozott gyérítéséről. A tárca ismét arra kérte a gazdákat, hogy szigorúan tartsák be a járványvédelmi előírásokat, és haladéktalanul jelentsék az elhullott vagy fertőzés gyanús állatokat. Az afrikai sertéspest is az emberre nem veszélyes, a házi sertéseknél és a vaddiszóknál azonban súlyos megbetegedést okozhat, és jelentős gazdasági kárral járhat. Horvátországban 2023. júniusában jelent meg először az afrikai sertéspest is. Azóta valamivel több mint 60 ezer sertés kellett elpusztítani a járvány miatt, közülük 2822-t 2026-ban. Az idei hőhullámok jelentősen rontották az európai gabonatermés kilátásait. A COSIRAL rendkívüli termés előrejelzése szerint az Európai Unióban és az Egyesült Királyságban 2026-ban összesen 286,6 millió tonna gabona teremhet, ami 23,4 millió tonnával marad el a tavalyi eredménytől. A legnagyobb veszteséget a búza és a kukorica szenvedi el. A búza termés már csak 140,8 millió tonnára becsülik. Július 22-én a Nándorfehérvárt, a mai Belgrádot védő magyar seregek megsemmisítő vereséget mértek II. Mehmed török szultán hadaira. A győzelem 555. évfordulója alkalmából 2011. július 4-én a Magyarország gyűlés július 22-ét a Nándorfehérvári diadal emléknapjává nyilvánította.
2: A 13. század végén megszilárduló oszmán török állam 100 év alatt maga alá gyűrte Kis-Ázsiát, majd a Balkánon kezdett terjeszkedni. A törökök 1389-ben Rigó mezőnél szétzúzták a szerbek vezette Észak-Balkáni Szövetséget, majd 1396-ban Nikápolynál Zsigmond magyar király lovagi seregére mértek vereséget. Hódításokat mintegy fél évszázada megakasztotta az utolsó nagy mongol hódítótól, Timur Lengtől 1402-ben elszenvedett vereség. Az újjászervezett birodalom a 15. század közepétől jelentett közvetlen fenyegetést Magyarország számára. A déli vidékek védelmét az 1440-es években Hunyadi János szervezte meg, aki hat sikerei révén báró, Szörényi bán, Erdélyi vajda és Temesi ispán lett, s minden jövedelmét és teljes magánhadseregét a török elleni harc szolgálatába állította. Az 1446-ban kormányzóvá választott Hunyadi, az oligarchák támogatása hiány 1448-ban Rigó mezőnél súlyos vereséget szenvedett, és 1453-ban lemondott a kormányzóságról. Ugyanebben az évben II. Mehmed szultán bevetette az 1000 éves bizánci birodalom szívét, Konstantinápolyt, és Európa felé fordult. 1454-ben végleg annektálta Szerbiát, majd 1456 májusában 100 000-es haddal indult a Magyar Királyság kulcsának tartott, az ország belseje felé felvonulási útvonalat biztosító Nándorfehérvár ellen. A híre Európában keresztes hadjáratot hirdettek, seregek nem érkeztek, jöttek viszont katonák és népelkedők, Cseh és Lengyelországból, Moldvából, Szerbiából. Az olasz inkvizitor és hitszónok, a kapisztán János magyar földön szervezett keresztes sereget, Hunyadi pedig zsoldos sereg élén sietett a várparancsnok Szilágyi Mihály megsegítésére. Így a törökkel csupán 3 erő tudott szembeállni, Hunyadi saját költségen felszerelt hada, kapisztán János keresztesei és Kórógyi János Macsói bán, Hunyadi szövetségesének serege. Az ostrom 1456. július 4-én kezdődött. A törökök a félkörben körülvett várat, a Duna és a Száva közti síkságról ágyúzták, komoly károkat okozva a falakban, és 200 összeláncolt hajóval teljes szélességben lezárták a Dunát Zimony fölött. Július 14-én Kapisztrán és Hunyadi flottája áttörte a dunai hajózárat, megnyílt az út a felmentő sereg előtt a szorongatott várba. Hunyadi saját serege élén a védőkhöz csatlakozott, a keresztesek a Száva bal partján ütöttek tábort. A törökök július 21-én indították meg a döntő rohamot a szinte teljesen rommá lőtt vár ellen. Öldöklő küzdelemben áttörték a külső védvonalat, és már a belső várat ostromolták. A legenda szerint egy Dugovis Titus nevű magyar vitéz életét feláldozva sodort a mélybe egy törököt, aki a várfalára ki akarta tűzni lófarkas zászlót. A közismert történetnek nincs semmi alapja, mégis a hazaszeretet és az önfeláldozás jelképévé vált. Másnap a Száva balpartjáról átkelő keresztesek élükön a 70 éves kapisztránnal támadásba lendültek. Hunyadi a várból kitörve a török ágyukat foglalta el, majd együttesen szétszórták az ostromlók derekhadát. A török sereg felszerelését hátrahagyva menekült, a szultán pedig egyes feljegyzések szerint a kudarc miatt véget akart vetni az életének. A győzelem után a török terjeszkedés 7 évtizedre megtorpant, a délvidéki erősséget csak 1521-ben tudta bevenni első Szulajmán. A diadal emlékére vezette be 1456-ban a 3. Kalixtusz pápa az úr színeváltozás ünnepet augusztus 6-ára, a győzelmi hér vételének időpontjára. A közhiedelemmel ellentétben viszont a déli haranglózást még az ütközet előtt rendelt el könyörgésként a török támadás miatt, és csak a győzelem után változtatta a hálaadás harangszavává. A katonai diadalt nem sikerült kiaknázni, a keresztes halt felbomlott, a csata után kitört pestisnek Hunyadi és kapisztrán is áldozatául esett.
3: Önök az Eszéki Rádió magyar nyelvű adását hallották. Adásunkat meghallgathatják a radio.hrt.hr címen is.